0: Nem, ezt valahol folyam.
1: Milyen van?
0: Milyen van, és a kár is, hogy ennek volt
1: Request 9417, continue.
2: Traffic for 9417.
1: Patients priority 3, they request you continue to the scene.